falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak, azt hittük, nem lesz vége a világnak, van hátra pár nap.

0: Country Hit.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: másik.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium jutalom egy havi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Szép reggelt, kellemes szombatot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok. Elérkezett augusztus utolsó hétvégéje, ma már augusztus 29-ét írjuk. Hogyha most ébredtek, legyen ez a reggel egy kicsit lassabb, nyugodtabb, mint a hétköznapokon. Kávé, reggeli, meg kis zene, és indulhat is a szombat. Maradjanak velem is, ébredjünk együtt.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 29-éhez értünk a naptárunkban. Szombat van, sok boldogságot kívánunk Beatrix és Erna nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. A Beatrix latin eredetű névjelentése boldogító, boldogságot hozó, míg az Erna ófelnémet eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik, jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. Sok boldogságot kívánunk nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jay Ryan, új-zélandi színész, de ma ünnepi születésnapját Gömöri András Máté, magyar műsorvezető színész és sportoló, és szintén ma ünnepel Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét, és ma augusztus 29-éhez értünk a naptárunkban. Szombat van, az évből még 124 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két zenei érdekességet is. Nem tudom, hogy tudták-e hallgatóink, de például 39 évvel ezelőtt ezen a napon a Los Lobos zenekar feldolgozta a Labambát, amellyel slágerlista vezetők lettek. Aztán kereken 60 évvel ezelőtt ezen a napon a Beatles utoljára lépett fel egy San Franciscóban megtartott koncerten. 68 évvel ezelőtt ezen a napon John Lennon és Paul McCartney mellé belépett a Quarrymen zenekarba George Harrison. És 62 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg Roy Orbison, Oh Pretty Woman című népszerű dala. És ennyi több érdekességgel nem is fárasztom önöket tovább, mert hogy már is menjünk tovább egy újabb nagyszerű ébresztő kedvenccel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége. Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tena étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ez a Rádió Antrét!

0: Atomok kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, most pedig nézzük, kinek mit üzennek a mai napra a csillagok. Rögvest jelentkezik horoszkóp rovatunk, legelsőként a szexedikusok füleljenek. A szombat most elsősorban a feltöltődésről szólhat, Szexedon és környékén is érdemes kicsit lassítani, és nem minden programot percre pontosan megtervezni. Hogyha akad otthon valamim, amit már régóta szeretne elintézni, ma könnyebben nekiláthat, de azért ne akarjon mindent egyetlen nap alatt bepútolni. Egy kellemes séta, vagy egy jó beszélgetés sokkal többet adhat, mint gondolná. Bika, ma különösen fontos lehet önnek a nyugalom és a biztonságérzésem. Egy ráírós reggelim, egy kávé a teraszon, vagy akár egy közös program a családdal már is jobb hangulatba hozhatja. Szexed környékén érdemes kihasználni a nyár utolsó hétvégéjét, és olyan programot választani, ahol nem kell rohanni. Pénzügyekben viszont ne hagyja, hogy egy pillanatnyi lelkesedés döntsön ön helyett. Ikrek, ma nehezen marad meg egy helyben, mert több ötletem és terve is lehet egyszerre. Egy telefonhívás vagy váratlan üzenet akár egy spontán programhoz is meghozhatja a kedvét. Szexedon és környékén ma érdemes nyitottnak lenni az új lehetőségekre, de közben hagyjon időt magának a pihenésre is. A nap végére egy kellemes beszélgetés különösen sokat jelenthet. Rák, a mai nap a családról, az otthonról és azokról szólhat, akik igazán fontosak önnek. Jól esett egy közös ebéd vagy egy hosszabb beszélgetés, amelyre hétköznap talán nincs elegendő idő. Szexed környékén egy nyugodt kirándulás vagy séta is segíthet kikapcsolódni. Hogyha valaki a környezetében tanácsot kér, hallgassa meg, de ne vállalja magára mások minden problémáját. Oroszlán, ma végre ön is megengedheti magának, hogy egy kicsit a saját kedvére tegyen valamit. Nem kell mindig mások programjához alkalmazkodnia. Egy szexedi program, egy találkozás barátokkal, vagy akár egy spontán kiruccanás is feldobhatja a napját. A jókedve ráadásul másokra is átragadhat, ezért ne lepődjön meg, hogyha ma ön lesz a társaság motorja. Szűz, ön akkor tud igazán kikapcsolódni, hogyha előtte mindent rendben tud maga körül. Ma azonban próbáljon meg egy kicsit engedni ebből. Nem baj, ha marad néhány elintézetlen feladat hétfőre is. Szexedon vagy a környékelen nyugodt, természetközeli program különösen jól esett. Este pedig valaki egy kedves gesztussal kellemes meglepetést okozhat. Mérleg, a szombat kifejezetten kedvezhet a társasági programoknak. Ha van olyan barát vagy családtag, akivel már régen találkozott, érdemes lehet felkeresni. Szexed hangulata és a nyár utolsó hétvégéje most remek alkalmat kínálhat egy kellemes délutára. Egy kisebb nézeteltérés is könnyebben elsimulhat, ha nem akar minden áron önnek igaza lenni. Skorpió, ma sokkal érzékenyebben reagálhat mások szavaira, mint általában. Ne vegyen magára minden megjegyzést, mert könnyen lehet, hogy valaki egészen mást gondolt, mint amit ön elsőre érzett. Szexed környékén egy kis csend, séta vagy nyugodt kikapcsolódás segíthet rendet tenni a gondolataiban. Délutára már könnyedebb hangulatba kerülhet. Nyilas, önnek ma különösen nehéz lehet egy helyben maradni. Hogyha teheti, akkor mozduljon ki, fedezzen fel egy új helyet, vagy szervezzen egy spontán programot. Szexed környékén is találhat olyan úti célt, ahol egy kellemes szombati napot tölthet. Egy régi ismerős felbukkanása pedig még érdekesebbé teheti a napot. Bak, a hétköznapokban sokszor ön az, aki mindenre figyel, mindent megszervez és mindenki számíthat önre. Ma viszont ideje egy kicsit hátralépni. Engedje, hogy mások is segítsenek, ön pedig élvezze a szombatot. Egy nyugodt program Szexedon vagy a környéken most sokkal többet adhat, mint egy újabb kipipált feladat. Vízöntő ma valami egészen szokatlanhoz támadhat kedven, és érdemes is lehet hallgatni erre az érzésre. Egy spontán ötletből kellemes élmény születhet. A Szexedon vagy a környéken jár, ne féljen letérni a megszokott útvonalról. Egy érdekes találkozás vagy beszélgetés új gondolatokat indíthat előnben. És végezetül a halak, a mai nap inkább a lelki feltöltődésnek kedvez, próbáljon olyan emberek társaságában lenni, akik mellett önmaga lehet, és ne pazarolja az energiáját felesleges vitákra. Szexed környékén egy kellemes séta vagy nyugodt vízparti program különösen jó hatással lehet a hangulatára. A nap végére egy régi gondolat is új értelmet nyerhet. És itt a vége, kivégeztük mind a 12 csillagjegyet, zenélünk már is tovább.
1: Ez a Rádió Andrét FM 105.1.
2: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét, mindjárt 7 óra, úgyhogy rövidesen érkeznek a hírek, maradjanak velünk, hallgassák meg, mit történt az elmúlt órákban, aztán már jövünk is vissza, és folytatjuk együtt a szombat reggeli ébresztést, addig is kellemes reggelt kívánok Önöknek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
0: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
2: Rádió Antrit időjárás.
0: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
6: Ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Elérkezett a szombat reggel 7 órája, és közben lassan tényleg búcsúzunk augusztustól. Az utolsó hétvége mindig egy kicsit különleges, még itt a nyár, de már érezzük, hogy közeledik a szeptember. Önök pedig maradjanak velem, mert a reggelből még bőven van hátra, mi pedig hozzuk hozzá a jó zenéket.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Aki Tolna vármegyében szabadtéri programot tervez a hétvégére, annak érdemes figyelni az időjárás változását, mert mondjuk a tegnapi nyári meleg után ma azért már fordulat érkezik. A Hungaromet előrejelzése szerint a mai napon változékonyabb lesz az idő, hideg front érkezik, elszóltan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a szél pedig többfelé megerősödhet. Zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet. Tolna vármegyében emiatt érdemes lesz indulás előtt újra ránézni az aktuális előrejelzésre. Holnap már nyugodtabb idő következik, több órás napsütéssel is csak kevés helyen fordulhat elő zápor. A délutáni csúcsértékek országosan 29 és 34 fok között alakulhatnak. Vagyis röviden, ma front és változékonyabb időre számíthatunk, holnap pedig ismét kellemesebb, naposabb idő vár ránk.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión, ritmus pedig szuper jó programokkal érkezem. Hogyha van olyan rendezvény Dolna vármegyében, amelynek már a neve hallatán is megéhezik az ember, akkor az egészen biztosan a Teveli Galuska Fesztivál. És most különösen nagy az ünnep, hiszen 20. alkalommal rendezik meg a hagyományőrző eseményt. Ráadásul már azt is tudni lehet, hogy több mint 4000 töltött káposzta, vagyis, ahogy Tevele mondják, galuska készül majd a mai napon. A helyiek szerint a jó galuska titka egyszerű: a hús ne legyen túl száraz, érdemes dagadót vagy lapockát használni, a káposzta levelet pedig megfelelően kell előkészíteni, és persze nem hiányozhat a borsika fű sem. A fesztivál délelőtt 10 órakor szabadtéri misével és kenyérszenteléssel kezdődik, a zsűrizésre szent töltött káposztákat pedig délig kell leadni. Utána jöhet a kóstolás, a színpadi programok és természetesen a közös ünneplés. A nagy színpadon fellépnek a teveli óvodások és iskolások, de érkeznek kultúrcsoportok Mecseknádasról, Zombáról, Garáról és Hűgyészről is. A program egyik különlegessége lesz Átézi Rézi sétálójának fel a

0: Hatásom, amely egy interaktív tanúsfény lesz a gyerekeknek. A zenei program este is folytatódik, az Utánam srácok blues zenekar koncertje után este 8-kor Bebe lép színpadra, később pedig retro diszkó zárja a napot DJ Hesek Szilárddal. Mindez tehát te velen a mai napon. És egy másik program, lassan tényleg elköszönünk az idei nyártól, de Pakson még van egy jó alkalom arra, hogy a család együtt élvezze a vakáció utolsó napjait. Augusztus 31-én hétfő rendezik meg a nyár búcsúztató vigadalmat az Atom téren délután 3 és este 7 óra között. A program alapján a gyerekek biztosan nem fognak unatkozni, lesznek pedálos gokártok, amelyeket a Paks Ökocsiga játszóház jóvoltából próbálhatnak ki, de készülnek kreatív sarokkal, kézműves foglalkozással, virtuális játékkal és autószimulátorral is. Aki pedig szereti a vonatokat, annak különösen érdekes lehet a terepasztal. De nem csak a gyerekekre gondoltak a szervezők, a szabadtéri zenéről zombi gondoskodik, így közben a felnőttek is kikapcsolódhatnak. Lesz kemencés udvar is, tehát a program nem csak játékban és zenében lesz gazdag. A Paksi rendőrkapitányság munkatársai bűn és baleset megelőzési programokkal készülnek, a kábítószerügyi egyeztető fórum pedig szintén jelen lesz. A rendezvény jó lehetőség arra, hogy a paksi családok együtt búcsúztassák a nyarat, még mielőtt igazán beindulna az iskola és az őszi időszak. Hétfő délután tehát érdemes lehet egy utolsó nagy közös programot beiktatni Pakson, az Atom téren. És még egy program ebben a körben, hogyha valaki szeretne rendszeresen mozogni, de nem feltétlenül egy konditermát vagy megerőltető edzést választana, annak Beátaszéken most egy igazán jó lehetőség kínálkozik, ingyenes Nordic Walking foglalkozásokat indít a Tolna vármegyei Balassi János Kórház Szekszedi Egészségfejlesztési Irodája. Ez egy speciális botokkal végzett gyaloglás, amely az egész testet megmozgatja. A Bátaszégi program szeptember 17-én indul, ezt követően pedig minden csütörtök reggel 9:30 és 9:30 között. Várják a mozogni vágyókat a Bátaszégi sportpályán. A foglalkozásokat Szűcs Janka Nordic Walking instruktor vezeti, így azoknak is érdemes csatlakozniuk, akik eddig még nem próbálták ezt a mozgásformát. A Nordic Walking egyik nagy előnye, hogy kíméli az ízületeket, miközben javítja az állóképességet, erősíti az izmokat és a vérkeringést is serkenti. Ráadásul közösségi programnak sem utolsó, hiszen sokkal könnyebb rendszeresen mozogni, hogyha közben társaságban lehetünk. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: programok kedvencei, és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Az allergiában szenvedő hallgatóimtól szeretném most megkérdezni, hogy hogy vannak, hogy érzik magukat. A Tolna vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint tovább erősödött a palagfű pollen szúrása, és a levegőben mért koncentráció már elért a nagyon magas szintet. Ez most különösen nehéz időszak azoknak, akik érzékenyek a palagfű pollenjére. Néhány egyszerű praktikával azonban csökkenthetjük a kellemetlenségeket. A lakást például érdemes inkább az esti órákban szellőztetni, hazaérkezés után pedig célszerű lezuhanyozni és hajat mosni, így kevesebb pollen marad rajtunk és kerül az ágyneműbe. Az allergia szezonban az is számít, hogyan kezeljük a ruháinkat, a szakemberek szerint jobb zárt térben szárítani őket. A rendszeres nedves takarítás és porszívózás szintén sokat segíthet. Aki pedig szabadtéri programot tervez, annak érdemes lehet inkább az esti órákat választania és kerülni a pallagfűvel borított területeket. Az autóban pedig ajánlott zárt ablakokkal közlekedni és a pollen szűrő rendszeres cseréjére is figyelni. A pallagfű szezonja általában júliustól októberig tart, a legerősebb pollenterhelés pedig jellemzően augusztusban és szeptemberben jelentkezik, vagyis most Tolna vármegyében is érdemes különösen odafigyelni az allergiás tünetekre.
1: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Rit lassan 8 óra, úgyhogy most rövid hírszünet következik, megnézzük, mi minden történt a világban és itthon, aztán már is visszatérünk a zenéhez. Maradjanak velünk, a szombat reggelből még jócskán van hátra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül! És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szép reggelt kívánok mindenkinek, Ingéci Adrián vagyok. Remélem, hogy ezen a szombaton jut egy kis idő a pihenésre, a családra, a barátokra, vagy egyszerűen csak arra, hogy kényelmesen elfogyasszák a reggeli kávét. Augusztus utolsó hétvégén járunk, használjuk ki együtt ezt a nyári reggelt. Maradjanak velünk, hiszen már is forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Kamu kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 29-ére ébredhetünk. Szombat van, sok boldogságot kívánunk Beatrix és Anna nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható, a szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. Délután majd 27 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Holnap kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

0: kedvencei és a tegnap slágerei Mezzo Rádión, Ritmus pedig segítek egy kicsit megtervezni a szabad idejüket, szuper jó programokkal érkezem. Hogyha Tolna vármegyében valami ez igazán értünk, az a szüret, a jóbor, a nóta és persze a közösségi programok. Szeptemberben, egészen pontosan 11-én és 12-én Varsádon sem maradunk szüreti hangulat nélkül, ráadásul idén jubileumot ünnepelnek, 25. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat. A szervezők nem is aprózták el, hiszen két napos programmal készülnek. A mulatság már pénteken este elkezdődik a Művelődési Ház udvarán. A túrától táncházzal várják a vendégeket, vagyis aki szeretne egy kicsit ráhangulódni a hétvégére, annak érdemes lesz csatlakoznia. A talpa levalót a Hangabanda biztosítja a táncosokat, pedig Kosnás Árpád és Andrea várja. Szombaton aztán igazán beindul a szüreti forgatag, fél egykor elindul a hagyományos lovas felvonulás, délután pedig a helyi és környékbeli óvodások, tánccsoportok és hagyományőrzők mutatkoznak be. Szakadátról, Szedresről és Kistormásról is érkeznek fellépők. A nap végén pedig természetesen jön a bál, este 9-től a Tipsó Band gondoskodik a zenéről, szóval Varsádon idén is minden adott lesz egy igazi, hamisítatlan Tolna vármegyei szüreti hétvégéhez. A programok még egyszer tehát szeptember 11-én és 12-én zajlanak majd. Aztán egy kiállítás, egy Szekszedről indult különleges életutat bejárt fotóművész munkáival találkozhatnak hamarosan azok, akik szívesen merülnek el a fotográfia és a kultúra világában. Mózes Zoltán időbe zárva című kiállítása szeptember 12-én nyílik meg a Szekszedi Művészetek Házában. A tárlat különösen érdekes lehet Tolna vármegyeiek számára is, hiszen Mózes Zoltán Szekszedon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte, középiskolában Bonyhádon járt. Fotográfusként több évtizeden keresztül járt a Magyarországot, Európát és a Kárpát-medencét. Fényképeim pedig tájakat, kulturális emlékeket, valamint a magyar művészet és irodalmi élet számos szereplőit örökítette meg. Pályája során több száz egyéni kiállítása volt, és számos könyvhöz, albumhoz is készített fotókat. A Szekszedi kiállítás megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt. A tálatot Dévényi Sándor nyitja meg, közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november végig látogatható, a belépés pedig díjtalan. És még egy program ebben a körben, hogyha önöket is egyre többször foglalkoztatja, hogy vajon mit hoz számunkra a mesterséges intelligencia, akkor érdemes lesz figyelni a Szekszedi kulturális programokat. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem következő előadása éppen ezt a kérdést járja körül, ráadásul nem is akármilyen megközelítésben. Állás vagy átok, őszintén a mesterséges intelligenciáról címmel Villányi Balázs tart interaktív előadást szeptember 1-én este 6 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatáteremben. A téma ma már szinte mindenkit érint, hiszen a mesterséges intelligencia egyre több helyen jelenik meg a mindennapjainkban. Hatással lehet a munkára, a döntéseinkre, a kapcsolatainkra és arra is, hogyan szerzünk információt, vagy hogyan oldunk meg bizonyos feladatokat. Az előadás egyik fontos gondolata, hogy a változás mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Szekszedon most arra is választ kaphatunk, hogyan lehet az új technológiát tudatosan és akár a saját javunkra használni. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: telefonszámon.
1: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus

0: május végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Atrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Haló! Haló!
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy felméréssel érkezem, melyből kiderült, hogy már napi körülbelül 5 emeletnyi lépcsőzés, vagyis nagyjából 50 lépcsőfok megtétele is összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A kutatásban 458.860 felnőtt adatait vizsgálták, a résztvevőket pedig átlagosan 12,5 éven keresztül követték. A vizsgált időszakban több mint 39.000 érelmeszesedéssel összefüggő szív-érrendszeri eseményt regisztráltak. A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik naponta több mint 5 lépcsősort, vagyis körülbelül 50 lépcsőfokot tettek meg, több mint 20%-kal alacsonyabb volt bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kockázata azokhoz képest, akik egyáltalán nem lépcsőztek. A több azonban nem feltétlenül jelentett még nagyobb előnyt. A vizsgálat szerint a kockázat csökkenés egy bizonyos mennyiség után már nem folytatódott jelentősen. A kutatás egyik fontos tanulsága ezért inkább az, hogy már egy viszonylag kis mennyiségű, de rendszeres intenzívebb mozgásnak is lehet jelentősége. A lépcsőzés azért is érdekes mozgásforma, mert egyszerre dolgoztatja meg a láb és a fal izmait, miközben gyorsabban megemeli a pulzust és a légzésszámot, mint egy kényelmes séta. A szakértők szerint nem kell egyszerre teljesíteni az 50 lépcsőfokot, a nap folyamán több rövidebb lépcsőzés is összeadódhat. Vagyis, hogyha Tolna vármegyében a munkahelyen, otthon vagy akár egy közintézményben a lift helyett időnként a lépcsőt választják, azzal már is több mozgást csempészhetnek a napjaikba.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 9 óra, úgyhogy hozzuk is a friss híreket, aztán természetesen visszajövünk Önökhöz. Hogyha éppen reggeliznek, kávéznak, készülődnek, vagy már úton vannak valahová, tartsanak velünk továbbra is. Hamarosan folytatjuk a zenét, addig pedig jönnek a hírek, mint a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tena étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban. Közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Augusztus utolsó hétvégéje van, úgyhogy ha tehetik, akkor ma még élvezzék ki a nyár minden pillanatát. Legyen szó egy nagy sétáról, egy közös programról, vagy akár egy nyugodt otthoni délelőtről. Mi pedig gondoskodunk róla, hogy a jó hangulat mellé a zene se hiányozzon.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha már szombat van, akkor legyen egy kicsit ráérősebb a reggel is. Most egy egyszerű, gyors, de annál finomabb ötletet hoztam, amit akár egy későbbi reggelen, akár egy könnyű délelőtti étkezésként is el lehet készíteni. Egy paradicsomos sajtos tojás lepény következik. 4 tojást verjünk fel egy tálban, adjunk hozzá egy kevés sót, borsot, majd keverjünk bele 2 kisebb felkockázott paradicsomot és egy jó marék reszelt sajtot. Hogyha akad otthon friss petrezselyem vagy bozsalikom, abból is mehet bele egy kevés. Egy cserpenyőben melegítsünk fel egy kevés olajat, öntsük bele a tojásos keveréket és közepes lángon süssük néhány percig. Amikor az alja már szépen megszilárdult, óvatosan fordítsuk meg, vagy egyszerűen hajtsuk félbe és süssük még 1-2 percig. Friss kenyérrel, néhány szelet paprikával és paradicsommal már is kész a szombati reggeli. És hogyha valaki Szekszárd környékén éppen most kortyolja a reggeli kávéját, annak különösen jól jöhet ez a recept. Nem kell hozzá sok minden. Gyorsan elkészül, és mégis olyan, mintha egy kicsit ráérősebb hétvégi reggelit készítettünk volna. Jó étvágyat hozzá, és legyen igazán finom, nyugodt ez a szombat délelőtt.
1: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, mert a Rádió Antrit szombat van, nemrégiben megreggeliztünk, én azt mondom, hogy nem maradjunk édesség nélkül sem. Most egy olyan desszertet hoztam, ami egyszerű, házias és a nyár végén különösen jó választás lehet. Barackos morzsasütit készítünk. Szekszárd és Tolna környékén a nyári gyümölcsöknek ilyenkor már igazán szezonja van, úgyhogy ha van otthon néhány szép érett őszi barack, vagy nektarin, már is megvan a desszert főszereplője.

0: Gyorsan össze lehet állítani, és mire elkészül az ebéd, már a desszert is megvan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, most pedig szuper jó programokkal érkezem. Nagymányokon ezen a hétvégén tartják a Város és Bányász napot. Az esemény helyszíne a Piasztér, ahol tegnap elkezdődtek a programok és ma folytatódnak. A látogatókat gyermekprogramok, arcfestés, körhinta és ugrálóvár is várja, emellett hagyományőrző bemutatókat is láthatnak, köztük középkori harcászat és lovagi páncélos bemutatókat. Aki pedig a szórakozás mellett az egészségére is figyelne, ingyenes vérnyomás mérésen is részt vehet. A rendezvényhez kézműves vásár és vásári forgatag is kapcsolódik, így Nagymányokon ezen a hétvégén valóban a közösségé és a hagyományoké lesz a főszerep. Aztán egy másik program, ez már egy kicsit távolabbi, egy szeptemberi ajánlat. Néha egy mese sokkal többet tud mondani rólunk, mint elsőre gondolnánk. Ezt a gondolatot helyezi a középpontba Szekszárdon az I. és Gyula könyvtár szeptemberi meseműhelye is, amely szeptember 7-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik Szekszárdon. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak, és nem egyszerű mese felolvasásról van szó. A résztvevők közösen beszélgetnek, értelmeznek és megpróbálják felfedezni a történetekben rejlő üzeneteket. A meseműhely egyik fontos célja a kapcsolatépítés és az úgynevezett én erők mozgósítása. A közös munka során olyan mesékkel foglalkoznak, amelyek egy-egy életszakasz nehézségeire, feladataira vagy éppen döntési helyzeteire világíthatnak rá. Egy-egy történet így akár a saját életünkhöz is kapcsolódhat, és olyan gondolatokat indíthat el, amelyekre a hétköznapokban talán nem jut időnk. A szeptember 7-én délután 4 órakor kezdődő találkozás az I. és Gyula könyvtárban lesz, Szekszárdon. És még egy program ebben a körben. Egy napra különleges lehetőség érkezik Tengelicre, ahol többféle egészségügyi vizsgálaton is részt lehet venni, ráadásul ingyenesen. A programot szeptember 18-án reggel 9 és délután 5 óra között rendezik meg a szolgáltatóháznál. Többféle vizsgálatra lehet jelentkezni, köztük melanóma szűrésre és méhnyak szűrésre is, de a program ennél jóval többről szól. Általános állapotfelmérés, egészségügyi edukáció és kockázatbecslés is szerepel a lehetőségek között. Ez azért is fontos, mert akkor is hasznos információkat kaphatunk saját egészségi állapotunkról, hogyha éppen nincs konkrét panaszunk. A részvétel ingyenes, ugyanakkor helyszíni regisztrációhoz kötött. Fontos időpont, hogy a jelentkezés a program vége előtt egy órával lezárul, tehát aki később érkezne, annak érdemes ezt figyelembe vennie. A vizsgálatokra készülőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt. A programot a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja és az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi. A szeptember 18-ai tengelici szűrőnap jó alkalom lehet arra, hogy egyetlen helyszínen több fontos vizsgálaton is részt vegyünk, és pontosabb képet kapjunk egészségi állapotunkról. A szervezők arra biztatják a tengelici és a környékbeli lakosokat, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hiszen a szűréseknek a megelőzésben is fontos szerepük van. A rendszeres ellenőrzés segíthet abban, hogy egy esetleges eltérése időben fény derüljön, amikor még könnyebb lehet a szükséges kezelés megkezdése. Érdemes tehát előre beírni a naptárba szeptember 18-át és a szűrőnapra a szükséges iratokkal érkezni.
1: Ez az a

0: kedvencei és a tegnap slágerei ész a Rádió Antrit, benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam, jó volt Önökkel együtt ébredni. Én kellemes szombatot, további szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek, az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidámpark, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
9: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
0: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lenet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az oktatási és gyermekügyi minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanítkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek való is segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő európai tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetésére. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket. Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
2: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmbola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag

0: 36 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctam folyamra, Gabikám!
1: De egyedül. És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Ennyi volt a reklám!
5: Andrét! Ez a Rádió Andrét!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám!

A Rádió Andrét FM 101.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk tenaétolaj 699 forint, osztróvia sajt 1799 forint per kilogramm, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
9: Haló! Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
12: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
13: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hegyen-Völgyön Szekszárd projekt. Sporttal a gyermekekért. Szombaton enyhe lehűlés érkezik. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Egy lakóház utcafronti szobája éget csütörtökön éjjel Nagykonyiban, Meggyes pusztán. A lágok a födémen keresztül kismértékben a padlásteret is érintették. A tűzesethez a dombovári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során két propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűz következtében az ingatlan lakhatatlanná vált, három lakója rokonokhoz költözött, személyi sérülés nem történt. Egy idős dalmandi asszony köszönetét fejezte ki a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központ munkatársainak. Augusztus 25-én a késő esti órákban érkezett bejelentés a tevékenységirányítási központba. Az idős hölgy elmondta, hogy a nála lakó férfi ittas állapotban kiabál vele, dühösen csapkodja az ajtókat és viselkedése miatt félti a saját biztonságát. Bár fizikailag nem esett bántódása, a kialakult helyzet komoly félelmet keltett benne, ezért a rendőrségtől kért segítséget. A központ ügyeletesei azonnal reagáltak a bejelentésre, és késlekedés nélkül a megadott címre irányították a dombovári rendőröket. A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, határozott és szakszerű intézkedésükkel pedig sikerült megnyugtatniuk a megrémült asszonyt, valamint kezelniük a kialakult helyzetet. A történet azonban itt nem ért véget, miután a veszély elmúlt, az idős hölgy ismét telefonált, ezúttal nem segítséget kért, hanem köszönetet mondott. A tevékenységirányítási központ munkatársainak háláját fejezte ki a gyors reagálásért, az emberséges hozzáállásért és azért a megnyugtató támogatásért, amelyet a nehéz pillanatokban kapott. Az eset jól példázza, hogy egy időben érkező bejelentésre adott gyors és összehangolt rendőri intézkedés nem csak a biztonságot szolgálja, hanem sokszor lelki megnyugvást is jelent azok számára, akik segítségre szorulnak. Újabb mérföldkőhöz érkezett a hegyen völgyös Szekszárd projekt, tudtuk meg Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének Facebook oldaláról. Tervezői egyeztetést tartottunk a TOPLUS program keretében megvalósuló kerékpáros fejlesztésről. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonalat jelöltek ki, amelyen domborzatnak és a talajviszonyoknak megfelelően alakítjuk ki a kerékpáros túra szakaszokat. A tervezett útvonal nem áll meg Szekszárd közigazgatási határánál, a szekszárdi dombvidék és a borvidék legszebb tájain keresztül, Alsónán a Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti, a mai egyeztetésen több település polgármestere is részt tudott venni. Közös célunk, hogy térségi összefogással tegyük még vonzóbbá vidékünket, és új lendületet adjunk az aktív turizmusnak. A fejlesztés révén kerékpárral is könnyebben felfedezhetővé válhatnak a szekszárdi dombság erdejei, szőlőültetvényei, természeti értékei és turisztikai célpontjai. Az útvonal olyan kedvelt látnivalókat érint, mint a Bati keresztkilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mauszkápolna. Olyan egymással összekapcsolódó kerékpáros túraútvonalak kialakításán dolgozunk, amelyek a helyieknek és az ide látogatóknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínálnak. A tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti, és hamarosan véleményezheti is az elképzeléseket. Fontosnak tartjuk, hogy a végleges tervek kialakításába azok is bekapcsolódhassanak, akik jól ismerik és rendszeresen használják ezeket az útvonalakat. Lépésről lépésre haladunk afelé, hogy Szekszárd és térsége két keréken is még több élményt kínáljon, olvasható Berlinger Attila posztjában. Szeptemberben Szekszárdon is elindul a Mozgás Receptre program, amelyhez a városban 11 háziorvos, 3 házi gyermekorvos és 38 sportterületen működő szolgáltató csatlakozott. A részleteket dr. Fusz György alpolgármestertől hallja.
14: Nagy öröm, és vegyük úgy, hogy meglepetés is volt számunkra, hogy a Mozgás Receptre programhoz, ahogy megkerestük a szekszárdi vállalkozókat többségében, akik rendelkeznek olyan helységgel, olyan mozgásformátló tevékenységbe, amiben tudnak segíteni, hogy ilyen sokan csatlakoztak, 38-an vannak jelenleg. Itt is, és itt a legszélesebb palettát láthatjuk, hogy tényleg a tánctól, az úszástól kezdve minden, az aerobik és minden mozgásforma mondhatni elérhető lesz. Úgyhogy nagy a választék az orvos javaslatára, ami biztos nem egy lesz, hanem akár több, ki melyiket szeretné, csatlakozhat. És hát ami nagyon fontos, hogy ezek nagyon nagy kedvezményeket is adtak, úgyhogy érdemes kipróbálni, és érdemes ezt, hogy nem csak kipróbálni, hanem folyamatosan is menni, mert hát az egészség mindenkinek nagyon fontos, és talán így ezzel még meggyőzhető elég sok más olyan, akinek mindenféle problémája van, és hát lehet, hogy még a fiatalok is találnak ebben olyan lehetőséget, mert lehet, hogy nekik is szükségük van ilyenre. Tehát mi nagyon örülünk, és hát ami meg nagyon fontos, hogy szinte minden felnőtt orvosi körzet és gyermekorvosi körzet, 11 felnőtt orvos körzet és 3 gyermekorvos csatlakozott egyelőre. Szerintünk egy nagyon jó kezdeményezés országos szinten. Mondhatni mi azért viszonylag gyorsan csatlakoztunk, még vannak már városok, akik már régebb óta benne vannak ebbe a kezdeményezésbe, de amint megtudtuk, rögtön mi is csatlakoztunk, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sok ember egészségére ez hatással lesz.
13: A Padel Klub Szekszárd szervezésében jótékonysági padelversenyre kerül sor a hétvégén. Erről kérdeztük Hegedűs Gábort, a Padel Klub tulajdonosát.
15: Hát az ötlet az egész egyszerűen született, egy barátom felajánlott egy nagyobb összeget, 300.000 forintot, és mi is most úgy döntöttünk, hogy ez a jótékonysági padel versenyt szervezünk, és ennek a teljes bevételét mi is ugyanerre a célra fordítjuk. Örömmel láttam, hogy mások is csatlakoznak az ötlethez. Van, aki már 60.000 forintot felajánlott, valaki 10.000 forintot felajánlott, és folyamatosan érkeznek a felajánlások. Ezeket a szekszári gyerekkórháznak szeretnénk átadni, ők maguk döntsék el, hogy mire van leginkább szükségük. A mai nap pénteken a haladó kategóriában versenyzünk 12 csapattal, szombaton pedig az amatőrök jönnek 16 csapattal. Valamint este egy ilyen kötetlen afterpartival zárjuk a rendezvényt. És mindenkit sok szeretettel várunk, mind a két napon, akár versenyzőnket, akár szurkolóként. Most végül is a 12-16 csapat most már betelett a létszám, tehát meg vagyunk, sőt már akartak még jönni, de sajnos több csapatnak nem tudtam helyet biztosítani az idő rövidsége miatt.
13: Szeptemberben is járja Tolna vármegyét a kormányablak busz. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető, a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes mobilis ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek. Augusztus 31-én hétfőn 9 és 15 óra között Hőgyészen a polgármesteri hivatal parkolójában, szeptember 2-án szerdán 9 és 12 óra között Dunaszentgyörgyön a művelődési házban, és szeptember 3-án 9 és 11 óra között Nagybányokon a piac téren várják önt is, ha személyigazolványt, jogosítványt, diákigazolványt, útlevelet, illetve parkolási kártyát igényelne, lakcímváltozást jelentene be, vagy DÁP regisztrációt ügyintézne. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcsfőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Szekszárdon, szombaton hajnalban 20, napközben 29 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrész, FM 101.
16: Délelmúlt szombat van, indul a hétvége, és vele együtt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei a Rádió Andrészon. Halloween, Karakas Balázs vagyok, számítok a hallójáratokra egészen este 6 óráig, és hozom a legnagyobbakat. 99-ben Lou Bega ezzel a zenével gyakorlatilag beköltözött a szívünkbe. Indul a Mambo Number 5.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit játsszuk. A zenefolyam változatosságát pedig már Kim White galantálja, aki 1988 nyarán érkezett a zenei szintérre ezzel a dallal, amikor a Walkmanek és a kazettás autórádiók már a popkultúra részei voltak, akárcsak az MTV Europe, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Hogy kellett csavargatni a tányért a tetőn, ugye, hogy megfelelő pozícióban álljon ahhoz, hogy jöhessenek a nyugati slágerek. Kim White és a UK most a folytatásban itt az Antritton, ezzel kívánok csodaszép hétvégét!

0: Retrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Örülök, hogy együtt rádiózunk. Pihenjünk, lazítsunk, szóljon erről a hétvége, most ebédelőknek pedig jó étvágyat kívánok. 29-30 fok nagyjából ennyit ígérnek már, aztán holnaptól úgy kicsikét följebb csavarják a termosztátot, vasárnap hétfőn már akár 34 fok is lehet Szekszárdon. Hát nem tudom önök, hogy vannak vele, én azért úgy már idáig vagyok vele, nagyjából. Teljesen teli. A kánikulai időszakkal én várom már azt a csodaszép őszies időt, amikor mondjuk elindulunk le az 56-os úton Bátaszék irányába, és ott ugye, hogyha elnézünk, most a Bátaszék felé állunk jobbra, és látjuk a dombokat, akkor milyen gyönyörű szép az már, amikor például ott már a fáknak a levelei elkezdenek megsárgulni, és azt láthatjuk, hogy minden olyan csodaszép őszies. Na de közben nálunk itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, John Newman a folytatásban, azonnal a Come and Get It érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacki!

0: már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
1: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, csodaszép hétvégét kívánok, azonnal program lehetőségeket hozok. Előtte John Newman érkezik, a szám, a tőle megszokott, erősen szólból táplálkozó éneket, azért igazán pöpec kis popritmussal egészíti ki. Jön tőle a Come and Get It!
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jó hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, egész hétvégén játsszuk a legjobb zenéket, köszönöm, hogy együtt lehetünk és pihenhetünk, lazíthatunk, megnézzük a környékbéli program lehetőségeket. A paksi Sárgödörtéri pincéi között rendezett boros esemény a Sárboria Sárgödörtéren. Ez a mai nap folyamán még tart, tegnap délután kezdődtek a programok, itt 4 pince és 5 borászat vesz részt. Lehet kóstolgatni, gasztronómiai különlegességekkel találkozni, maga a rendezvény díjmentesen látogatható ugyanis. Ezentúl ott a nagy dorogi születi nap, amit a mai nap folyamán tartanak. A település augusztus utolsó szombatján tartja minden évben a hagyományos születi rendezvényét, és ez bizony idén is így van. A program középpontjában a születi felvonulás és a színpadi műsorok állnak, vagyis akkor érdemes választani, hogy a klasszikus, falusi hagyományőrző születi hangulatot keresnének. Jó szórakozást kívánok hozzá! Friss hírek érkeznek hozzánk majd 1 órakor, aztán a következő zenei órát már indítjuk az igazi kiválóságukkal. Például a kokáért nálunk zenél majd a Rockset, 1 óra után a Joyride hallható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felelfogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
3: Rádió Antrit időjárás.
4: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
6: Egy óra után kellemes hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Hozzam a hasznos információkat, meg a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. A Rockset 91-es könnyed, felszabadult, jó paprokkos zenéje érkezik, ami megadja a délután lendületét. Itt a Joyride!
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

A hétvége akkor bizony a Rádió Antrit szól, pláne egy olyan hétvégén, ami egészen melegnek érkezik. Holnapra be lehet tervezni mondjuk egy jó kis balatoni kiruccanást, akár 34 fokot is mérhetünk Szekszárdon, úgyhogy ahogy mondtam, elég szépen oda tekertek ennek a nyárnak, és marad ez még így egy jó darabig. Ali Murs viszont elkísér minket egy jó csibészes popdal, ahogy szokták mondani. Itt a Stevie Knows!

ez bizony a Rádió Antrit, egész hétvégén játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, kitartást és jó pihenést kívánok mindenkinek. Azért mondom, hogy kitartást, mert nem túlságosan egyszerű a helyzete annak például, aki jelen pillanatban is pollen allergiával küzd. Ott van például a parlagfű, ami magas szinten van jelen a légkörben, bár egyre több felé már a nagyon magas szintet is elérheti. Úgyhogy az erre érzékenyeknél allergiás tünetek, orrfolyás, tüsszög és szemviszketés jelentkezhet, szóval nem egyszerű a helyzet. De legalább velünk van Revillini, és a dal, ami az igazi áttörést meghozta neki. Hamarosan szól a Love Me Not.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garantálja.

0: Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal. Nézzük a program lehetőségeket Nyúlfarknyival 2 óra előtt járva. Például Akokáért lehet mozizni a Mohács Világok harca délután 3 órától a Szekszárdi mozi vetítővásznán. Majd meg lehet tekinteni este 7:30-tól az Insidious köztünk járnak című ausztrál-amerikai horrorfilmet. Ezek között még délután 5 órától egy amerikai akciófilm, a kiválasztottak is a vetítővásznon lesz. Ezen túlmenőleg Pakson Borbála lesz, ez egy 3 napos rendezvény. Családokat és kulturális programok iránt érdeklődőket céloz. A jelenlegi ismertető gyermekprogramokat, koncerteket, színházi előadásokat, irodalmi programokat ígér, úgyhogy érdemes lehet utána nézni, hogy pontosan mik a lehetőségek. Szeptember 3-a és 5-e között tartják ezt majd. Hol másutt, mint Pakson. Jó szórakozást kívánok hozzá. Ezek mellett jönnek a leghasznosabb információk 2 órakor, utána pedig Raytől a Where is my husband?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctan folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban. Közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 2 óra, köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét, én Karakas Balázs vagyok, és hozom a hasznos információkat, a program lehetőségeket, na meg a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ray egy elképesztő nagy dallal indít. Ez a Where is my husband?
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit. Rádió Antrit. Mua.

Itt a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, teljesen bármivel is ez a hétvége. Ma még picit hűvösebb, holnaptól kezdve meg megint igazi kánikula. Hát ez dobta a gép. Érdemes lehet mondjuk egy jó kis kirándulást beütemezni holnap a Balatonra. Szerencsére tűrünk azért olyan hú, de nagyon messze az nincsen. Úgyhogy lehet akár mondjuk a gyermekeknek még így egy utolsó nagy nyári élményt adni. Ezek mellé én adom a slágereket. Eva Max most a folytatásban. Ez egy elképesztő pörgős dance dal. A TikTokon ott volt mindenhol, nagyon-nagyon szeretik az emberek. Itt a One of Us, Eva Max-től. Rádió Antrit.

0: egész hétvégén a Rádió Antrit szól, és ha már itt vannak még velünk egy picikét a meleg, talán majd a következő időszakokban még forró nyári napok, akkor miért ne hoznánk egy olyan dalt, ami teljesen ezt testesíti meg? Shawn Mendes és Camila Cabello közös történetének egyik legismertebb állomása, a 2019-es Señorita. A brit listát 6 hétig vezette, és első lett Amerikában a Billboard 600-on. Ez a dal elképesztő, ahogy ott van a két énekes között a szikra, a szerelem. És hát aztán valódi szerelem is lett belőle. Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita, azonnal játsszuk. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a sugólapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időt.

0: latin pop hangulatú stílusú dal, pedig ott van a szívünkben azóta is. Shawn Mendes, Camila Cabello, ők fűtik az étert. Jön tőlük a Señorita.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: Itt a Rádió Antrit, Nyúlfarknyival járunk délután 3 óra előtt. Köszönöm, hogy a hétvégét együtt töltjük. Nem sokára itt a szeptember, ami azt jelenti, hogy városunk egyik legrangosabb eseményét is hamarosan kezdhetjük. Jön majd a szexárdi születi napok, ez idén szeptember 17-én indul majd. A hónap legnagyobb helyi eseménye ez a kis 4 napos kulturális gasztronómiai fesztivál nálunk Szexárdon. Ahogy az lenni szokott, borudvarral, tánccal, hagyományőrző műsorokkal és nagy koncertekkel. A pénteki napon Kökény Attilával és a Rakoncai Viktorral, jön Dérheni és Júdló is, szombaton a születi felvonulás és a hagyományőrző események mellett még például Ella Junior koncertje is várható, de fellép a Hooligans is, az Alice Capres Band, úgyhogy bőven lehet itt mit csinálni nálunk Szexárdon. Jó szórakozást kívánok hozzá! Ha pedig már szexárdi koncertek, szeptember 16-án este 7 órától a Babits Mihály Kulturális Központban a Best of Hungária fellépését lehet megnézni. Ez a koncert a Hungária együttes legismertebb dalaira, és hát persze a rock and roll korszakának hangulatára épül. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Friss híreket mondunk 3 órakor, utána pedig Cheryl Cole, Fight for This Love.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogramm, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szexárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szexárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexardagora.hu és www.szexárdiszületinapok.hu.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Tovább erősödött a parlagfű pollászórása, Szexárdon is elindul a mozgás receptre program, vasárnap ismét kánikula lesz. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. augusztus 29-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szexárdon és környékén a parlagfű pollászórása tovább erősödött, a virágpor koncentrációja elérte a nagyon magas szintet, tudtuk meg a Tolna vármegyei kormányhivatal Facebook oldaláról. Az allergiás tünetek enyhítése és az egészség megőrzése érdekében a következő tanácsokat érdemes megfogadni. A lakosság kitettségének minimalizálása érdekében célszerű a lakások szellőztetését az esti órákra időzíteni, kültéri tartózkodást követően hazaérve javasolt az azonnali fürdés és hajmosás, a házba belépés után a cipők nedves ruhával történő áttörlése, a lakásban a gyakori nedves portörlés, felmosás és porszívózás, a ruhákat zárt térben ajánlott szárítani, az ágyneműt a szokásosnál gyakrabban kell mosni, különösen a párnákat, az autóban pedig célszerű felhúzott ablakokkal utazni, továbbá gondoskodni a pollenszőrő rendszeres cseréjéről. Szabadtéri tartózkodás az esti órákban ajánlott, továbbá célszerű az FFP2-3-as maszk viselése, valamint a parlagfűvel borított területek elkerülése. Enyhébb panaszok esetén a patikákban elérhető vény nélküli allergiás gyógyszerek alkalmazhatók, de erős tünetek fennállásakor még most sem késő szakorvoshoz fordulni a megfelelő gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése érdekében. A Tolna vármegyei rendszeres pollenjelentés elérhető a kormányhivatalok.hu honlapon. Szeptemberben Szekszárdon is elindul a Mozgás receptre program, amelynek keretében a házi orvosok részére elkészített tájékoztató anyagok és receptek kiosztása zajlott. Pénteken az utolsó csomagot dr. Antus Éva házi orvos vette át, akit arról kérdeztünk, hogy miben fogja támogatni ez a program a betegeket.
7: Nagyon szélsőséges, de én úgy látom, hogy a mostani 30-40 éves korosztályban látok egy olyan egészségtudatosabb vonulatot, ha lehet így mondani. De egyébként ugye nyilván, hogy ezt a mozgás programot, ez nem is program, ez az életünk része kell, hogy legyen. Tehát ez már a pici korban, a családban kell, hogy elkezdődjön az egészséges életmódra való nevelés, és lehet, hogy ez majd a következő generációnál fog majd egy nagyobb haszonnal megjelenni. Mert én is csak prevenciót szeretnék, több a munkám legnagyobb részében a prevencióval és a szűrésekkel szeretnék foglalkozni, de egészen különböző és még iskolai kvalifikációtól függetlenül is látom azt, hogy meg lehet ragadni minden embernél azt a módot, hogy többet mozogjon. Tehát van, akinek azt mondom, hogy tessék egy ilyen nagy ív mentén egy nagy területet körbejárni minden nap, és egy tempós gyalogolást alkalmazzon, vagy másoknál pedig nagyobbak a lehetőségek. Tehát egészen változatos, és az emberek szívesen hárítanak. Egy része szívesen hárít, mert most jaj, nincs időm, nincs pénzem, nincs kedvem, inkább eszem egy jót, aztán vagy stb. Olyat is tapasztaltam, hogy sportol, de mellette dohányzik is. De hát akkor ezeket a dolgokat még úgy próbálom helyre tenni, és mindig nagyon szívesen van úgy, hogy egy emberrel többször is leülök, és átbeszéljük az étkezést, a mozgást, az életmódot, tehát ezeket a dolgokat, és még ami ugye ehhez kell.
6: Dr. Holzer Mónika, önkormányzati és szervezési igazgatóság vezető, ismertette a program részleteit.
8: Én úgy gondolom, egyrészt maga ez a program is lehetőséget biztosít arra, hogy a recept rögzítését követően az adott paciens keresgéljen a szolgáltatók közül, de a polgármesteri hivatal így a projekt előkészítése során igyekezett arra, hogy megkönnyítse a lakosságot, a lakosságnak a helyzetét, és átfogó széles palettát biztosítottunk ebben olyan szempontból, hogy megnéztük Külön vettük a gyermekfoglalkozásokat, tehát például mondjuk ugye három házi gyermekorvosunk csatlakozott a programhoz, ott ha egy kisgyermeknek javasolja az orvos a mozgást, akkor természetesen másfajta mozgástípus kell egy fiatal gyermeknek, mint egy szenior, idősebb korosztályú embernek, és ezért van egy programfüzetünk, ez Szekszárdváros hivatalos honlapján is elérhetővé válik a közeljövőben, és ez 6 különböző kategóriát tartalmaz. Ez tartalmazza egyrészt, hogy milyen kategória, gyermekfoglalkozás, fitness, szenior, parasportolók, külön foglalkozunk a kismamákkal, és tartalmazza a részletes leírását is az adott szolgáltatónak, hogy mikortól lehet oda menni hozzá, kiknek javasolja, és hogy milyen kedvezményt tartalmaz. Érdemes a füzetet egyébként megnézni. Már csak azért is, mert elméletileg a program ez úgy van létrehozva, hogyha valaki igénybe veszi a receptet és beváltja a szolgáltatónál, ugyanabban az évben, ugyanannál a szolgáltatónál még egyszer nem lehet a receptet beváltani. Így, hogyha valaki mondjuk kifejezetten a fitness iránt érdeklődik, akkor látja ebben a programfüzetben azt, hogy még az adott fitness edzőn kívül még hány másik fitness edző is van, hogyha mindenképp szeretné a kedvezményeket még igénybe venni.
6: Kukorica és napraforgó fajta bemutatót tartottak a Csapó Dániel középiskolában augusztus 27-én az iskola és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. A nagy hőségre tekintettel a program a szántóföldi tábláknál kezdődött, ahol Fülöp Monika igazgató és vendég Edit annak Tolna vármegyei elnöke köszöntötte a megjelenteket. A fajta bemutatót követően az iskolában szakmai előadások várták a résztvevőket. Horváth János, a Tolna vármegyei kormányhivatal vadászati, halászati és földművelésügyi osztályának munkatársa kárenyhítési aktualitások címmel tartott előadást, valamint dr. Hoffmann Richárd, a Matek Kaposvár munkatársa a vízmegtartás lehetőségeiről beszélt. Bencsik János Divina komédia sorozat kiállítása a Művészetek Házában még szeptember 7-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között látogatható a Művészetek Házában. A tárlat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában saját gyűjteményi anyagából kerül megrendezésre, amely a 20. század második felének magyar művészet történetébe, képzőművészetébe enged bepillantást. Dantéval utazni álmot jelent, fogalmazott Bencsik János a Római Román Akadémián 1978-ban bemutatott 33 litográfia elé írt bevezetőjében, amely a nagy firenzei író halhatatlan művéhez készült. Az 1971-re elkészült isteni színjáték litográfiai sorozatot Európa szerte kiállították, ezzel nemzetközi elismertséget szerzett alkotójának. Augusztus 30-án vasárnap 8 és 24 óra között lezárják Pakson a Dózsa-György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetség Tánc Műhely rendezvénye miatt tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon közlekednek majd. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan tovább induló járatokat a Táncsics Mihály utcában haladnak. Az érintett járatok esetében minden irányban kimarad a gyógyfürdő megállóhelye. Helyette a lakótelep irányából haladva a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából haladva pedig szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a közlekedési társaság az utasok számára. A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Szekszárdon vasárnap hajnalban 16, napközben 33 fok valószínű. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antit. FM 101.
0: 3 óra elmúlt, hello Karakas Balázs vagyok. Ha valamivel tele van a hócipőm, na az az óra átárítás. Idén is lesz, mondom majd, hogy mikor, és ezek mellett hozom a legnagyobb kedvenceinket. Fight for this love, Cheryl Cole szóló karrierje ezzel robbant be igazán 2009 őszén.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

0: How to stop.
1: Itt a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Köszi, hogy együtt tölthetjük a napunkat, lazítunk, pihenünk a hétvégén, remélem, hogy önnél is erről szólhat leginkább a szombat délután. Úgyhogy a lazítás mellett a Coldplay érkezik és a The Chainsmokers 2017-ben találkoztak egy jó dal erejéig, és hát a brit listán a második helyig jutott és hónapokig ott maradt. A Coldplay nagy, érzelmes a refrénjei, a Chainsmokers elektronikus ütemei, a kettőnek a kombinációja tényleg egy világra szóló sikert eredményezett. Jön tőlük a Something Just Like This.

0: Ez itt a Rádió Antrét, jó hétvégét kívánok! Pár éve már reménykedünk abban, hogy vége lesz ennek az óraátállítás nevű történetnek. Hát hittük is, hogy ez egy eldöntött kérdés, de ennek ellenére még mindig nem tudtak a tagállamok megegyezni abban, hogy mi legyen ezzel az egésszel, úgyhogy most 2031-ig már előre közzétették a nyári időszámítás kezdetének és végének a hivatalos időpontjait. Idén, október 25-én fogunk visszatérni a téli időszámításhoz, aztán pedig majd jövőre, márciusban és októberben fogunk majd ismételten órákat tekergetni. Egyébként a Pulzus Közvélemény Kutató Intézet szerint a magyarok 83%-a valamelyik időszámítást véglegesíteni, és mindössze 17% mondja azt, hogy neki tökéletes így ez a rendszer. Hát én is úgy vagyok vele, hogy maradhatna az egyik, mert minden évben ez az óratekergetés, hát az összes hajam szála égnek el. De nem a Kool & The Gang-től. Ez egy zseniális dal, a 80-as évek legelején jelent meg, és azóta kevés olyan szülőnapi buli van, ahol ne játszanánk le. Mindjárt jön a Celebration!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: lábon számon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok, a Rádió Antritot hallgatja. A Cool and the Gang fánkos alapja, fúvósai, közben elképesztő mód jól énekelhető refrénje eleve arra készült, hogy megtöltse a táncteret, úgyhogy ezt hallgatjuk most, Cool and the Gang és a Celebration!
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: itt a Rádió Antrit. Mondom a környékbéli program lehetőségeket Nyúlfarknyival délután 4 óra előtt. Lesz csillagpiknik Kisszékelyen. Az esemény a péntek esti latin előprogrammal indul a Hangyabolyban, szombaton pedig túrák, a helyi gasztronómia megízlelése, termelői programok, lovaskocsikázás és családi foglalkozások kapcsolódnak a fő esti programhoz. Ez szeptember 4-én és 5-én lesz majd. Aztán lesz Streetball Challenge, szeptember 5-én Pakson. A paksi esemény elsősorban azoknak lehet érdekes, akik szeretik a kosárlabdát és a szabadtéri városi sporteseményeket. De hát persze nézőként is érdekes lehet, ez egy koncentrált, pörgős sportprogramról van szó, ahol egymást követik a mérkőzések. Jó szórakozást hozzá, ez szeptember 5-én vár minket Pakson. A folytatásban pedig itt a ma kedvencei és a tegnap slágerei. 4 óra után már Amelia Lilivel és a You Bring Me Joy-jal folytatjuk. You bring me joy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MTV-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát. Szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Hétvége szombat, 4 óra is elmúlt, na hogy itt vannak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Hello, Karakas Balázs vagyok, Amelia Lili érkezik, aki azzal a dallal robbantott nagyot 2012-ben, ami most érkezik. Itt a You Bring Me Joy.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

0: promises with you.
1: Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit. 4 óra után remélem, hogy mindenkinek a pihenési a főszerep, még akkor is, hogyha mondjuk a hétvége első napját egy picit munkával kellett tölteni. Dido-val lassítunk egy picikét, az a dal érkezik, ami a brit listán a 8. helyig jutott, és ez már egy nagyon-nagyon könnyed, nagyon-nagyon szerethető felvétel, amit még annó CD-n vásárolt meg mindenki. Itt a Life for Rent.

hétvége, akkor bizony a Rádió Antrit szól. Pihenjünk, lazítsunk, és közben madonnázzunk egyet. Ez a dal 89-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb korszakalkotó felvétele volt akkor. Képzeljék el, a briteknél 3 hétig vezette a meghatározó slágerlistát. Az MTV, a VHS korszak, a Walkmanek, Madonna akkor mindenhol ott volt. Mindjárt jön a Like a Prayer.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
7: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
8: Jó hétvégét kívánok, ez a Rádió Antrit, Karakas Balázs vagyok. Madonna pedig itt van velünk a folytatásban egy olyan dallal, aminek a refrénjét még ma is ugyanúgy énekeljük, mint 89-ben. Itt a Like a Prayer!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal. Pihenünk, lazítunk, és közben mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket. Mert hogy Szekszárdon a Művészetek Házában Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora hangversenyét nézhetik majd meg szeptember 7-én. Ez egy komoly zenei est, Bach, Gluck, Beethoven és egyéb csodálatos művészeknek a darabjaira építve. Aztán lesznek Bátasziken bornapok szeptember 11-e és 13-a között. Ez egy háromnapos boros, hagyományőrző és könnyű zenei fesztivál a Szekszárdi borvidék déli részén. Pénteken az Anetten Livakuszték, az Ossian és az Electric Soul indítja a koncertprogramokat, szombaton a Kikérő, a Szüreti Felvonulás, a Királyi Koronázási Ceremónia, néptánc bemutatók viszik tovább a hagyományokat, majd Holdeső, Meringer Marci, Lotfi Beg és DJ Tábor Fizz zenél. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Jönnek a hírek a folytatásban, aztán pedig majd érkezik Harry Styles és a Watermelon Sugar. Watermelon Sugar,
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: 2023-as telefonszámon.
1: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást, de jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MTV-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát. Szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
5: Rádió Andrit időjárás.
6: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét, FM 101.
8: 5 óra után is hozzuk a jó zenéket és a hasznos információkat. Hello, Karakas Balázs vagyok. Ebben az órában hallhat arról, hogy mekkora bírságot kapott a Meta, és miért alakítják át teljesen a Facebook és az Insta működését, de ne szaladjunk ennyire előre, jöjjenek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Ízlik vérig nyári dal Harry Styles-tól, Watermelon Sugar.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Find it. Ez itt a Rádió Antrit, pihenünk, lazítunk szombaton délután, a folytatásban pedig egy nagyon-nagyon régi, a 2002 Chad Kroeger, a Pókember filmhez kapcsolódva lett ez hatalmas sláger, itt a Hero.

0: Ez a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok! Mindenki hallott róla, vagy nagyon sokan, hogy a Metát elkezdték perelni amerikai államok, ugye a Meta üzemelteti a Facebookot meg az Instagramot, azzal vádolták, hogy a platformok a gyermekek függőségét előidéző módon lettek kialakítva, úgyhogy most az alkó alapján a cég akár 18 milliárd dolláros kártérítést is fizetnek. A Metának emellett módosítani kell a platformjai működését, így aztán a kiskorúaknál alapértelmezetten napi 2 órás időkorlátot vezetnének be a Facebookon és az Instán, meg tiltanák az éjszakai és a suli időben történő használatot, és elrejtik majd a lájkokat a tinédzserek profiljaim. Na most, ami itt nagy kérdés, hogy ez csak az amerikai piacot érinti-e, hiszen ott volt a per, vagy esetleg ez nálunk Európában is előidézhet változást. Jó kérdés, mert hát én azért emlékszem rá, hogy amikor ez az egész még gyermekcipőben járt, Instagram még nem is létezett, de a Facebook azért az úgy már ott volt. Hát azért teltek el unalmasabb matek órák a Facebook pörgetésével. Ezek olyan dolgok, amikre nem vagyunk büszkék. De legalább vannak jó zenéink, és akkor a problémák végül is ki vannak egyensúlyozva. A folytatásban például az R.E.M. és a Dalami 93-ban kislemezként jelent meg. Az Everybody Hurts azonnal érkezik. Everybody
1: Hurts. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tena étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Az Antriton egy olyan dal érkezik, ami a kazetták és a CD-k idején volt nagyon-nagyon nagy világsláger, úgyhogy sokaknál ott volt, és például az autóban egy fárasztó utazás végén ezt hallgatva, ezt dudolva egészen másképp telhettek az esték. Ez egy lazító dal. Everybody Hurts, jön az R.E.M.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Nyúlfarknyival járunk már este 6 óra előtt. Én ezzel már köszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Jövök holnap, és a szokottak szerint együtt rádiózhatunk majd déli 12 órától. Köszi a figyelmet, Karakas Balázs kicsekkol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban. Közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon. Rádió Andrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt. Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán pénteken. Danett Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna a növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ezirányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket. Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Du.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctanfolyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedű Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátor Alja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik, augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A nap a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz, szép kedvesen.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban. Közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét!
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint a rombol. A hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a